Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: '90s, 2000s music radio.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
0: Nem! Ott vagyunk már?
2: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
2: Nem!
3: Ott vagyunk már?
2: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: It is 90s, 2000s, Music Radio.

Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: És este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a szünetben.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

choose to plan.

To the core.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Station that plays the most music.
4: It's all about the music.
5: What's going on, people? This is

Yeah.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: American.
1: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

squeeze your damn balloon.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: I'm the D-E-V-I-L, the devil.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: 90s, 2000s music radio.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. 31 seconds and we're going for another

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Szilverd.

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Hagyj Persinggel, oh yeah! Csodálatos szép csütörtök estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már itt a Private Night DJ Simonnal. Lehet azt mondani, hogy beugros, vagy éppen nem, de hát beugrottam, na. Arra gondoltam, hogy délután azon gondolkodtam, hogy annyi minden jó zenét vittem Jakab szállásra, és hát nem sikerült annak a lejátszása. Mondjuk egy persze erre fel voltam készülve, hogy nem ülött én, meg nem én miattam ott az egészet. De hát ja, hát azért úgy készültem nagyon sokféle fincsi zenével oda Jakab szállásra is, és hát kétszer-két óra kinek elég, azt lehet mondani, vagy azt lehet inkább kérdezni, hogy kétszer-két óra kinek elég. Hát volt olyan ember, akinek nem. Bármint, hogy éppen ott beáll és akkor zenél. Na mindegy, szóval, hogy itt vagyok és akkor folytatjuk. Lehet azt mondani, hogy Jakab szállást, legyen ez itt a negyedik rész, vagy éppen az első rész a kimaradt zenékből. Kezdjük mindjárt egyből egy olyan csávóval, akit Toby Marksnak hívnak, egyenesen Angliából érkezik az úri ember. És csak úgy hívta mindenki annak idején, még a mai napig is, hogy Banco de Gaia. Így van, az úri ember, aki 1994-ben alkotott egy nagyon finom albumot, és azon is volt egy feature zene, a címe a Heliopolis. Természetesen nem az eredeti, vagyis éppen most nem az eredeti, hanem egy 2018. június 11-i zeneje, vagyis remixe pörög éppen, ami sajnálatos módon, hát Bakeliten, vagy éppen ha Hódémi jön, akkor vinilen, csak súgjuk meg, hogy vinilen nem adták ki, viszont itt van digitálisan, csodálatosan, csodálatosan cicereg a zene. És hogy mit hoztam? Hát legfőképp ilyen progresszív, vagy éppen deep house zenéket, de inkább a progresszív house felé fordulunk el, és nyilvánvaló olyan zenéket, amik már régen nagyot mentek a klubokba is, akár és feldolgozások hegyei jönnek belőlük. Na, azt tudom mondani, hogy plusz 36, 70, 45, 95, 9, 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bárkinek bármi eszébe ödlik, akkor azt ott velem megoszthatja. Látom, Áncsike írta, hoz nekem egy külön nagy levegőt kell venni, aztán beolvasásra kerül minden is, ahogy az szokott lenni. Én nagyon jó kagylózást kívánok ezzel következendő két órában. Nyomjuk, húzzuk és toljuk meg ilyesmi. Mit szoktam mondani? Ja, meg azt, hogy majd jövök, még meg azt is szoktam mondani, hogy oh yeah!

Jóval látom, kezdetek gyűlni a Viberen, nem sokára jövök és olvasok. És amit éppen olvasok, az a következő zene előadóim. Jön Alexis Vazelios. Nem Vazelinos, hanem Vazelios. Egyenesen görögből, illetve Simone Vittullo. Ő pedig egyenesen Olaszországból. A két csávó azt gondolta, hogy fel lehet dolgozni a feldolgozható jó zenéket, amit annak idején nagyot mentek a klubokba. Úgyhogy 2023. november 3-a és a Worldwide Records, bocsánat, a Gold Ever Records jó voltából megcsinálták ők újra az It Feels So Good-ot. Jön az a fincsi zene a Sonic-tól.

Na, rongyoljunk bele ebbe a csúnya, egy szép részbe az én csúnya hangommal. Azt mondja, hogy itt velünk Encsike, és azt írja, hogy figyelj! Aliho! Szia, kedves DJ Simo! Sziasztok, szuper kagylózók! Szia, Bazsi! Encsike jelenlétű, Pipa már és egy gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, nekem már az lesz, mert jön a kedvenc intróm, hogy jó kagylózás mindenkinek, és neked pedig jó adást kívánok, valamint sok-sok kagylózó fülecskét! Szájra puszika! Puszika, hogy a micsoda! Szájra puszika, Encsike! Puszi neked is! Hello, Encsi! Jó kagylózást! Itt velünk az is a család! És a család főírt nekem! Azt mondja, oh yeah! Üdvnéket, kedves DJ Simon, szuper! Gyönyörű szép estét kívánunk neked Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen! Nagyon örülünk neked! Ez nagyon szuper, meglepi! Oh yeah! DJ Simon in the house! Azt lehet mondani, ahogy is a István is. Szia István! Örülök, hogy ismét velem tartatok. Jó kagylózást nektek is, ahogy mondtam.

Hú, ennek a zenének nagyon hirtelen vége van, úgyhogy itt a következő zene, megint egy feldolgozás. A legcsodálatosabb zene, ami létezik 2001-ből, a Love in Traffic. És itt van egy 2023-as feldolgozása Satoshi Tominak a Fincsi zenéből, egy Rue remixben. Oh yeah, csak itt a Szuperen! Közben rá kell nézni a Viberre, most már elkezdtek itt izé magámba is rogatni. Azt mondja, hogy itt van velünk az én kedvenc figurám, a pálcika ember. Azért szia Simon, szia bocsánat, azért szia DJ Simon, nem mindegy. Kellemes, szuper DJ, rádió buli utáni adit, oh yeah, kellemes kezdés. Igen, az is kellemes, Fincsi zenék lesznek. Itt van velünk Rita is, aki olyan keveset szokott beszélni, tudjátok. Nem, amúgy jó fej, de tényleg. Azt mondja, szia Simon, Simon bácsi. Te is éppen egészségesen hazaértél, friss, de friss, üde és kipihent vagy, remélem. Én még mindig nem pihentem ki a kapszálás teljesen, de tehát ez van, ha valaki ennyi idősen ilyenre vetemedik. Gondolom kiszáradták. Közben, hogy kiszáradtál. Itt van velünk Zsú is, aki éppen kagylózik, azt mondja, hey, fit, a minfit, a könget. De jó volt át élőben és megismerni. Csak nagyon kevés volt ez az idő, és a párna csata is elmaradt. Hát igen. Vigyáztam magamra, lehet azt mondani, hogy nem engedtem, hogy mindenkit így csak úgy hozzáérjen, hozzámérjen egy párnával, ráadásul lehet, hogy rá kellett volna rúgnom az ajtót, nem majd jövőre. Bármi lehetséges, Zsú, ezt tudom mondani. Itt van velünk Racing and Misi is, szia, hello! Szia, DJ Simon, téged várt már, hogy van, téged várt már a kisváros is. Üdvözl így, Hermisi. Hello, Misi. Gondolom örülnek nekem. Noná, noná. Azt mondja, hogy hú, de sokan írtok ki. Ez ismert. Ez nagyon jó és isteni. Azt mondja, hogy itt van ők, Ferenci Ádám. Remélem, Gabi is azt írja, sziasztok, szuperek. És csapassuk Simonka. Most fotról, csak Super DJ Rádió. A legeslegrobb rádió. És kaptam egy csomó képet. Azért az, hogy komoly, milyen kis szuper kiállításon voltatok. Ja, hogy az, ja, hogy, ja, na én ezt kihagytam, ahol most legalább láttam. Na ezeket a képeket én még nem láttam, sőt a repülőt sem. Köszönöm, Ádám. Így legalább már én is élvezhettem azt, amit ti, Jakabom.

csak jöjjön az egyik legnagyobb tavalyi év, vagy éppen tavaly előtti év, vagy éppen az idei év egyik legnagyobb meglepetése a The Chemical Brothers-től, ami igazából nem egy új zene, hanem 2015-ben jelent meg a Chemical Brothers Born in the Echoes albumon. Aztán most jött egy film, és ott nagyot futott.

Rock Go. Természetes nem az eredeti, hanem egy feldolgozás, de tudjátok, ebben van a ba. Vagy valami ilyesmi. Itt van velünk Lovász Károly József és Kárcsi barátom, itt van Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok a Melóban, de kajdózok. Hello Karesz, kitartást, már keresem a helyet az órának, meg lesz, meg lesz.

mondja, szevasz negró! Oh yeah, szevasz negró! Voltunk Bazsival a Hortobágyon. Egy madár kórházban. És isteni volt, ott volt, még nem tudom, hogy tudjátok-e, van egy varjú, aki beszél, vagy hát sokat nem, azt mondja, hogy szevasz negró. Hatalmas az arc, sajnos nekünk nem beszélt, de hallottuk, hogy kiabál, és röhög, hihetetlen módon röhög. Kacarászik, lehet azt mondani, de a legnagyobb, hogy azt mondja, szevasz negró. Nézzetek utána egyébként YouTube-on, illetve TikTokon is meg lehet találni róla a videót, hatalmas az arc, és nagyon fekete. A Fire lakója hol lehet? Hát az megint kérdés, hogy a Fire-nak van egy ilyen, hát ingyenes albérlője. Inkább adjuk, jön a következő zene. Egészen pontosan 2000-be kell elmenni az eredeti dal verziójáért, vagy az eredeti verziójának a daláért, érted? Szóval jön Rui da Silva, featuring Cassandra, és az

pergünk is rá a következő zenére. Jön az a bizonyos Faithless és az Insomnia, amit annyiszor nem szoktam játszani, mert azt szoktam mondani, hogy Faithless nem lesz. De most lesz, úgyhogy jön az Insomnia egy 2026-os. Kevin van Rickem, unofficial izé mindenféle remixben lehet azt mondani. Iszonyat jó lett, úgyhogy ezért is adom le. Tessék hallgatni, kajdozni és vinni tovább az igét az álmatlanságról. Oh yeah!

az Insomnia. És hát megyünk tovább a következő 1996-os, szintén ilyen friss zene feldolgozásával. A remixet 2023-ban készítette Joris Vorn, a zene előadója DJ Misha és DJ Tim volt, a zene pedig...

már annyit Zoltán Erikát kérnek tőlem, akkor jöjjön egy nem Zoltán Erika, hanem egy nagyon fincsi zene. 1996-at írunk, és az akkori első nagy szerelmemmel lett egy kedvenc zenénk. Ez volt a körhintás zene, a Groovjártól a Merry Go Wild. És hát 20 évre rá, bocsánat, 30-ra. Van az úgy, hogy hülye az ember. Szóval 30 évre rá, itt van a remix belőle. Jön a Grooveland, Groovjárt, Merry Go Wild és a Hell Sobered Remix. Itt a Sobered.

ha már te Solci Zoltán Erikát kért, akkor kap egy ilyekejekét, mert tudom, hogy imádja. Jön az 1990, akárhányos, 3-as vagy 4-es, ugye az eredeti verzió, mármint Móri Kentétől, az meg régebbi volt, de mindegy, szóval jön Octavitől a ilyekejeke. Oh yeah, egyenesen Bazsitól.

Na már Lisa István azt írja, hogy ez nagyon ójem. A Lovász Kerül is beindult azt, hogy ez már nagyon kell, hiányzott, és hogy esik valami Coco Jumbo, hanem hát nincsen, de akkor adjuk meg a módját, ahogy Bazsi is tenni. Erre természetesen a 2019. május 24-én megjelent Slash and Dope, és jön a Circulo.

És amely ezt 9 óra, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal. A cím az adásnak, ami Jakabról kimaradt, vagy éppen lemaradt. Mármint nem a csávóról, hanem Jakab szállásról. A kimaradt zenék első rész, lesz még több is, úgyhogy csak tessék várni és továbbra is kajdózni itt a Szuperen. Oh yeah! A Viberünk a plusz 36 74 55 95, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Aztán a tessék beírni, én meg szépen felolvasom, aztán válaszolok. Már a Surci az még mindig a Messengeren ír, és élménybeszármolót szeretne, hogy milyen volt egy bográcsos töltött káposzta a bazsinál. Figyelj, egy szóval tudom jellemezni, és nem akarok káromkodni, de jó volt.

0: Na, aztán térjünk rá a következő óra témájára. Azt is lehet mondani, egy picit ilyen kicsit modernebb cuccos jön. Csak egy simán a play-t rányomjuk, figyelj. The music was, vagy nem was. Oh yeah. Jön az IO. X-Wing.
1: Polished chrome and came over the summer like liquid night.
0: A zene címe csak annyi, hogy a solymok őrülete, vagy éppen haragja, én haragja. Szóval jön a Falcon's Furry, itt a szuperen. Tessék, itt a következő óra témája. Brutál lesz. Oh yeah!

kíváncsik, azt írja nekem, hogy most, hogy 21 óra elmúlt, szeretnék ismét üdvözölni kedves DJ Simon, és persze minden kagylózott, most már Pihi van, és csak a zene, és oh yeah. Most csak ennyi, hogy írjak novellát, pusz csiga, encsige. Ez a zene igen jó, tudom. Ilyen fúvós lehet, hogy szívós zenekar. Le is lehetne.

Tony P-L and the Pulse S, ez így minden rövidítve jön a Cisco, hogy nem San Francisco, az biztos, de baszott, bebocsánat, de igen jó zene, hallgassuk meg együtt.

Na, aztán az átkötő zene, lehet mondani, hogy megtörtént, úgyhogy megyünk tovább. Jön Loco & Jam! Az északír csávók 2007-ben alakultak, és hát jöttek nagyon jó sok zenével. Szóval Loco & Jam 2015. február 2-án megjelent a Melting Point EP, és arról találtam egy iszonyat jó zenét. A címe a Delayed Reaction. Na, fordítsd le ezt!

Pazsi, azt írja, legalább Portabágyon egy lyukon elmentél. Nem mentem el, átmentem. Kijavítottam, nem baj. Felhasználtam, nem baj. Érted? Nem el. Átmentem a lyukon. A 9-ből 1-en. Ó, de jó volt. Olyan hűs volt.

Na, pattogjunk tovább, figyelj! Jön az 1993-as nagy kedvencem. Megvan belőle vagy 26-szor a kiadás, de csak azért, mert mindig kiadták évről évre. Főleg a 30. évfordulón ugye nyilvánvaló meg kellett venni. Jön Jemen Spoon featuring Plevka és a Ride in the Night egy 2026-os remixben. Baltazar Hirsch, Jack Rock. Nagyon megbrutálisította. Majdnem ki tudtad mondani megint, de nem, de mégse, de nem baj. Figyelj, jön, nagyon böszme lesz.

feldolgozásoknál tartunk, még jönnek páran, akkor jöjjön a D-Unity. És mindenki emlékszik Crystal Waters, a Gypsy Woman-jére, a cigánynőre. She's homeless? No, nem. De nagyon a lovért énekelt. Szóval jön D-Unity. És a Singing for Money. Figyelj, kagylózd!

És akkor, ha már egyszer USA zene, akkor megérkezett Frittyó is hozzánk egyenesen Atlantic City-ből. Yeah, itt van Frittyó, azt mondja, akkor hello, Amcsiból. Hello, Frittyó. Jó kajdózást neked is!

2015-ből, de ki tudtam mondani. Fogjuk rá a Sextonra. Az ilyen 16-os, tudod? Szóval a Gab Oswin és a Galaxy IP-ről érkezik, amire minden férfi vágyik. A Black Hole, az a

azért jöjjön egy kis magyar is. Hiszen 2004 Andrew Boy és Dennis Clark hozta nekünk a Hello mini albumot, ami nem volt más, mint a Hello, egy bonzáj zene, ugye, vagy bocsánat, Kovács Ákostól jött a Hello, meg a valami véget ért, de volt ennél jobb zene is ezen. A születésnapomra. Hogy bizony, József Attila a születésnapomra. 2004-ben egy úgy csodálatos kis mixben jelent meg. Na ez meg még gyönyörűbb 2026-ból, figyelj!

ünnepli a születésnapját ma, szóljon neki ez! Egy kicsit olyan felgyorsított változatban, mondjuk úgy. Küldi nekem, Kőszegi Jobbi barátom, tudjátok a... Az éjszakai bagoly boldogan egy kis öcivel a kezében egy fényképet. Tiszteletem, Kőszegi úr, üdvözlöm, örülök, hogy látom. Oh yeah!

15 éves lettem én, meglepetése költemény, csecsepecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegletem, magam. 32 évem elszelelt, s még havi 200 sose telt, az ám, lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató szegény legény, de nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, seké. Én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani.

aztán jöjjön még egy friss techno, lehet azt mondani, Hyundigo és a Space Stage. Oh yeah, itt a Szuperem.

hátra, mint a záró zene. Jöjjenek a spanyolok, jön Mario, vagy egyszer Mario, Otero és Raúl Pacheco. És a Be Present című nóta 2015-ből. Na ez lesz a Private Night, beugrós Private Night adásom és záró zenéje. Nagyon techno. És hát azt lehet mondani, hogy tudjátok, nem sokára holnap van, és jövök a megszakott fincsi zenékkel itt a Szuperen. Én ezzel a fincsi zenével szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott ebben a két órában ma itt a Szuperen. A zene természetesen végigpörög. Jövök holnap. Csácsumi, sziasztok! Oh yeah!

Mario Mutt in the fucking face.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.